Men kana yuridu al-izzete felillahil izzetu cemia. İleyhi yas'adul kelimut tayyib.